éles kardot, apáink vére hullott, a múltunk újra megkísért. Ki most szívét máshol hord,

örvény fonta aranyhaját, hegyek ránca zord homlokát. Mohos kő az öreg apja, minden ősét elsiratta. Két tűz szeme lángolása, vihart kavar száncsapása. Csillagos ég lepedője, legszebb lány a szeretője. Égzengése komor hangja, holt csarlója éles karma. Lába nyomán forrás fakad, előle a szél.